0: Jehoshaphat ekaye se mumma anyuntu foni nyenyin na nyuma awutu yeni se bundi nyame aye na ne humo bro etin wata
1: o nyenya.